0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás

Sugar DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
0: Super DJ Rádió.
2: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.
0: Kattanj ránk.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió. Out.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Station that plays the most music.
5: It's all about the music.
6: What's going on, people? This is

Hol jársz és kivel? Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen? Nem magyarázd a lényeg.

0: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Things that make you go,

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Let's do this.

Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió. Ticket, ticket, ride, ride, ride, ticket, ticket, ticket, ride, ride, ticket, ticket, ticket, ride, ride, ticket, ticket.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így. A legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

Dip trap, Fantasia.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

0: Super DJ Rádió.
1: It is 90s, 2000s music radio.

0: 10 óra van.
1: You're listening to Super DJ Radio!
2: 2026. Június 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab szállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Azt hiszem, mindenkinek kellemetesen jó reggelt kívánok, újra töltjük a tegnapi műsort. Bizonyban is sikerült minden technikai problémát úgy nagyjából elhárítani. Ez a hibrid rendszeren vagyok, kettő laptop áll rendelkezés, hogy működjön a műsor, most már remélem ennél több, hogy nem kell, nem fél több idő az asztalnál. Boriskát hajtok élményesben, ez itt a bakeléti jó szórakozás mindenkinek, persze nyitóképpen egy kellemes kis e-maxben a kújötékkel, és beszedben ezek utóróval. Jó szórakozást mindenkinek, Super DJ Rádió, Boriska!

köszöngetünk, és persze Zsoszabornak kellemes szétabot kívánok, örülök, hogy te is velünk vagy, örülök, hogy kitartottatok egyeket, ameddig lehetett, és a István úrnak is csak úgy mondanám ezt is, hogy Erdély Szentgyörgyből hallgató is minket, jó reggelt kívánok, Ari Bálint úrnak is természetesen, a fényűző műhelyből, neki viszont mindenféleképpen mondanám, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó gyógyulást kívánunk a betegség mellett, azért annyit tessék csak dolgozni, amennyi a felgyógyulás az elengedhetetlen szabad, de lépjük túl a kereteket természetesen, úgyhogy gyógyulást neked Bálint úr, és persze ez a szuper DJ időben, pedig a Boriskát halljátok, egy kicsit most ilyen hibrid műsor jelleggel, remélem, hogy ez most gond nélkül így le fog menni.

0: Zsuzsor írja, nem nagyon fogva megfagyni, azt mondja nála, nem is jutanap, aztán mégis 41 fok van a kinti hőmérő.
1: Hát igen.
0: Nekek az a helyzet, hogy én most néztem meg, nyár van. Kollár Gáborónak is kellemes szép napot kívánunk, örülünk, hogy te is megyünk. Vagy kire nekem, hogy üdvözlet mindenkinek Paksról, onnan sugárzunk Csabi kollégájával. Remélem a sugárzás csak 20 percet, csak én találtam ki. Attól függetlenül Csabi úrnak is kellemes szép napot kívánunk. Ez itt a Super DJ Radio. Némi vicceskedést muszáj mondjam.

Kéne szépen, amolyan vicmorzsák, humordarabkák, poén kis petárdáskák. Két jó barát találkozik, azt mondja, az egyiknek rettetesen össze van törve a képe, hát nem néz ki jól. Veled mi történt? Képzeld, kijöttem este a kocsmából, fölugrottam a biciklire, hát nagy elesté, feléket a falnak volt támasztva. Hát ugye nem mindegy, hogy a akarat a rendetnek a tudás mennyire van ugye egy sikon, ahogy mondani szokás, ahogy a... Hogy ezt mondani a költő, ahogy mondani szokta. Na, azt mondja, részeg, tátott szájjal bámul egy konnektort, végül is megkérdezi, hogy mi van Röpi, bepalasztak téged is? És tényleg egyébként a konnektoron tényleg malacorra van, szegény malac. Kéregető, oda megy egy kocsihoz, azt mondja, sofőr oda nyújt 200 forintot, azt mondja, anyósom küldi, azt kéri, imádkozzon érte. Imádkozni fogok jó uram, az én imámnak nagyon nagy hatása van. A múltkor úgy berúgtam, elfelejtettem imádkozni valakiért, másnapra meghalt. Szóval tessék itt egy ötös, menjen el, aztán rúgjon be ma is. Hát igen, ezek az anyós viccek olyan kellemesek. Reméljük anyósok nem veszik magukra, hiszen ezek csak viccek, persze.

Viber számunk természetesen 0-70-45-95-95-ös, és ha nem maradjon félre, az nem a 0-32-19-48-07, ez pedig egy boriszkás telefonhívás szám, ahol lehet jönni, és bulik a kapcsolatban érdeklődni.

Kicsikét a mondásom a nagy nap folyam, azért ne hagyjuk ki természetesen, amíg itt a jóféle kis muzsika megy, a Rainover, mit halljátok éppen. Szóval egy picit abban gondolkodtam, hogy biztos, hogy nagyon jó nekünk minden esetben ez az egyetlen megoldás, hogy mindent ajóval csinálunk. Tehát most már ezek a történelmi fotózások és az összes többi dolog is most már annyira belekezdtünk ebbe az ajzásba, hogy nem lehet eldönteni, hogy melyik az igazi, melyik a hiteles, melyik a nem. Így azért elég könnyen jönnek a úgymond történelem hamisítások. Úgyhogy én azt gondolom, hogy picikét ennek előbb-utóbb azért majd határt kell, hogy valahogy jelölni kell, hogy ezek nem igazi képek. Egy időben ugye volt ez a mesterséges intelligencia, a képekhez hozzá kellett tenni, hogyha azzal készítettünk valamit, hogy ezáltal ne csak jogvédelmi problémák ne legyenek, hanem hát tulajdonképpen ne történjenek olyan dolgok, ami félreérthető. Na most ez valahogy kikerült, és én azt látom, hogy akármit csinálunk, akármit próbálkozunk, tele vagyunk ezekkel az AI-s dolgokkal, és szerintem ez ennyire nem jó. Nagyon jó dolog az új technológia, meg nagyon sok mindenben segítség, de ebben a dologban kifejezetten szerintem tök idegesítő. Úgyhogy kicsit kevesebb AI, több valóság. Én nem is szeretnék. Köszönöm szépen!

hogy összeszól a felvétel 28% szokott jelen pillanatban, mindenféleképpen méretünk nagyon-nagyon meleg lesz, derült az idő, nem várható frontatár, és a következő 35 órában is nagyjából hasonló időjárás lesz majd. Napos meleg nyári időre mindenképpen számíthattok, drága barátaim, és persze kánikula is fog érkezni, és hát tulajdonképpen, amit szokták mondani nyáról, hát hogy nyár van. Ez mindenféleképpen relevancia. Na, nézzük akkor. Csütörtökön sok napsütésre lesz kilátás, napközben időként megnövekedett a komoly felhőzet, de csapadék nem várható a térségben. A északi szél több helyen megélénkül, felfrissül és hosszat talán a melegben, de a 30 fokot azért mindenképpen eléri a hőmérő higanyszámla az ország legnagyobb részén. Ezt árnyékban mérjük, ne felejtsük el. Távolabbi kilátások szerint forró napok jönnek, némi csapadékkal talán szombaton és vasárnap találkozhatunk, de a forróságot bizony ez nem igen fogja enyhíteni, úgyhogy hát egy kicsit belemehetünk itt bővebben. Pénteken napos idő várható, felhők egyáltalán nem nagyon zavarják meg a napot, beköszönt a hőség, a csúcsőmérséket a hajnal 12-19 fokról 30 és 35 fok közé alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból néhol lehet kis esélye, a futószápor esetleg észak-keleten zivatar. Szombaton majd a forró napos idő tovább folytatódik, egyes zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki, méghozzá szintén ugye az ott levő gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, észak-nyugaton frissített a feltámadó déli szél. Hajnalra 14-21 és a legmelegebb órákban 31-36 fokot méretünk, vasárnap is

Ide még ez a hőségám, akár 37 fok is jöhet, de hiányzott ez. A záporok, zivatarok kialakulhatnak azért egy nagyobb számban eséllyel, és ezek mögött hirtelen visszaesik a hőmérséket. Füllet melegre lesz kilátás, nagyon figyeljetek. A szél főként zivatarok környezetében lehet erős és természetesen élénk viharos, úgyhogy megterheli ez bizony a szervezetünket, szokás mondani. Orvos meteorológusok jeleznek is, hogy a pontmentes idők azért erősen hatásra vannak attól függetlenül ránk, hiszen a legmelegebb órákban bágyattabbak, tompábbak lehetünk, megnövekedett az úgynevezett reakció idő. A sok napsütés jó hatással lesz a hangulatunkra, közérzetünkre, a záporok, zivatarok frissítők lehetnek, de környezetünkben felerősödhetnek az asztmatikus panaszok. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk nagyon sok szezonális gyümölcsöt, most ugye lehet, hiszen nyárban a gyümölcsök évszaka. Közlekedés meteorológia. Csütörtökön az északi szelet több helyen élénk, éhol erős, zivatar környezetében viharos lökések kísérletik már, ha lesznek, ezért ott viszont jelentős mértékben romolhat a járművek menet stabilitása, tartsunk meg a követési távolságot. Pollenek is, ha szeretik ezt az időjárást, gombák, csalánfélék, pázsitfűfélék is megtalálhatóak, csak úgy, mint fenyőfélék, lólom, útifő, ház szelíd gesztenye, és a levegőben tessék ellenük védekezni, bal csinál és kitart a kánikula, az északi a szél esetleg megélénkülhet, de 30 fok mindenütt előfordult a bal csinál, magas UV-sugárzásban kenjük magunkat, a vízhőmérséket a fantasztikus a 22 Celsius fokos, nem sokára a közlekedési információkkal is jelentkezem, természetesen a Super DJ Rádióban muzsikálunk is tovább, Robert Miles érkezik a Fable-lel, és egy music remixet hallhattok, én mindig Boriskát halljátok itt élőben egyenesben.

klasszikus némi eldolgozással Klimbentő és a Robert Vás hallottatok, a folytatásban pedig már is érkezik egy ilyen The Beginning, nem fantasy, nem hiszben persze, és persze így ott halljátok.

Nyugodj, de szépen akkor nézzünk gyorsan közúti információkat. Egy percet frissült az oldalon, viszont az M1-es autópályán Budapest felé az erős forgalom miatt Tatabányától egészen Biatorbágyig lassulás, szakaszos torlódás tapasztalható, főként a külső sávban. Távolabb a komárabi csomópont után a 79-es meg a 76-os kilométer között pedig fix terelést építenek ki, ott a leálló sávon halad a forgalom, torlódással mindenképpen számítanatok kell. Na, torlódoznak az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a 60-as Székesfehérben déli csomóponttól az 58-as kilométerig három sávból zárták le a belső és a középső sávot. Már kialakult torlódás 1 kiló 2 kilométer között van valahol. A balesetek elkerülése érdekében kérik, hogy körültekinten közelítsétek meg a munkaterületet. A 4-es főúton szólnak a Szent István Tisza hídon dilettáció szerkezetet javítanak. A 99-es kilométernél a fél útpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. A reggel és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsatok. A burkolatot még mindig javítják a 4-es főúton Karszeg és Püspökladány között. A 172-173-as kilométer között jelzőlámpa irányítja a forgalmat, mindkét irányban komoly torlódás alakult ki főként. Karszeg felől több kilométeres ez, jelentős a menetidő növekedés. 52-es főúton Fülöpszállás és Sót között több szakaszon dolgoznak az útépítők, a napközben félpályás lezárások, és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljetek, ez is nagyon fontos dolog, és persze az, hogy ma is vigyázzatok magatokra, Boriszkára, Szépványokra, Kerekvilágra, és mindenkire közlekedésemet, hogy hazavárnak mindenkit, meg oda is, ahova elindult. Itt meg egy Pink Panther, az Zara Larsson nagyon már is, a jó kis Tad Aside.

Bencsik Zsolti úr ismételten áttette székét a Kosma túrádás alapján, ezután Finnországból hozott nekünk egy fantasztikus találatot, a Valmet kaptam Helsinkibe található kocsma, ami hát francia emlékekre adódik egyébként, úgyhogy 2019-ben nyitották ezt a kocsmát, ahol hát környékbeliek és turisták együtt isznak, itt az ember ugye mindig talált társaságok, francia klapsörök és viszkik is vannak, igen, vannak francia viszkik is, nem is osztak, nem akartam keverni a gyíre Zsolti, maradtam a söröknél, aki kimondottan viszkit akar kóstolni, az biztosan meg fogja találni a számítását. Edinburghben vannak egyébként hasonló kocsmák ilyen választékkal. Kéznéves söröket itt is találtam, legolcsóban Helsinkiben, 4 deci 6 euróért, de lehet kérni 2-3-ért is. Az is szimpatikus összességben, hogy a finn, a brit és a francia modellt egyaránt követik. Ha valakinek a felét kérik, akkor azt féláron kapjuk. Európában egyébként sok helyen nem így van. Hát bizony, mert nem annyira éri meg, szokták erre mondani. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jó kis hely. Nagyon sokan írják, hogy ez tényleg fantasztikus, úgyhogy tudom, hogy nincs közel, de ha valaki Finnországban jár és arrafelé van dolga, látogassa meg, remélem jól ejtem, Veli Meren Kátu, 20-as számmal Helsinkiben, Finnországban, és tudjátok a mondást, fogyasztatok ma is rendelőssége, feltolok egy kávét, és akkor utána elmondom nektek a boliszkopot, mit üzennek a csillagoskák, addig is még mindig a Plamponon és Tera Opalma a Remixben.

Gyöngyöd Viszabának is kellene szélbe, hogy én nekem Kaposváról gurulok a mázisra, a jöjjöjj, a kicsi fiam holnap elballag az óvodából. Hát, kedves Szabi, írja a nyakunkon a hétvége. Hidd el nekem, a hétvége az mindig jó, ne vegyük ilyen szomorúan, jó lesz a dolog. Nőnek a gyerekek, mi is növünk, mindannyian növünk, még mindig növésben vagyunk. Jó ballagást kívánok a kicsi fiamnak, és természetesen neked is jó stressztűrést a ballagáshoz. Örülök, hogy itt vagy velünk, és jó utat is egyben. Na, de minden jövök a Boriszkóppal.

Na akkor kérem szépen Boris Kov mindenkinek, Kosokkal az elején természetesen, ahogy az nálam megszokattátok. Nem csak energiát lesz bőven, hanem az időt is pontosan tudod, mikor érdemes és mire fordítani. A sikerélmény most abból fakadhat, hogy végre látványos eredményt teszel le az asztalra, bikák. Inkább lehetőséget kapsz ma arra, hogy rendet tegyél magad körül és magadban, mint hogy esetleg mással foglalkozzál. Ha rászállod magad néhány praktikus teendő elintézésére, a nap végére meglepően felszabadultnak érezheted magad. Az jó, ikrek! Megfeltétlenül szeretnél elvonulni a világ elől ma, de most nem bánod, ha mások viszik a beszélgetések fő vonalát. Ma könnyebben átlátod a részleteket, és olyan tervet készítesz, amely valóban végig is tudsz vinni. Rákoknak azt ír már a fáma, nem csak álmodozol a lehetőségeidről, hanem elkezded keresni a megvalósítás útját is, közeledik a születésnapi időszakod, és egy új életszakasz küszöbén állsz, ahol sokkal több minden válhat valóra, mint hinnéd. Na ugye, oroszlám, a jó kedv és az önbizalom mellé most kivételes összeszedettség is társul, ez a nap kiváló arra, hogy megalapozd a következő hetek sikereit. Szűz, frissnek és motiváltnak érzed magad, ráadásul a részletek kezelésével is remek formában leszel, pontosan tudod, milyen sorrendben érdemes haladnod, és külön öröm ez jelent majd, hogy a dolgok úgy alakulnak, ahogy te ugye eltervezted. Mérlegek! Olyan határozottság költözik beléd, amelyet még te is meglepetéssel fogadhatsz. Hallgass a saját belső jelentődre, mert a pontosabban mutatja az utat, mint bármelyik külső tanácsadó. Skorpiók! Egy fontos szakasz lezárulhat valójában, most indul valami új. A mai nap különösen alkalmas a stratégiai tervezésen, nem csak azt látod tisztán, mit szeretnél elérni, hanem azt is, hogy milyen konkrét lépések vezetnek ugye oda. Ritka kombináció ez, kedves nyilasok, mert jöttök most, amely sokat segített abban, hogy ne csak lelkesedj egy célért, hanem meg is valósítsd. Meglepő módon most nem az ösztöneidre hagyatkozol vakon, hanem előre tervezel. Ez nem jó, fontos dolog ám. Bakmin Boriszka, a csütörtöki energiák különösen kedveznek neked, mert ugye a racionalitás és a stabilitás kerül előtérbe. Nem történik semmi rendkívüli, de jó, mégis elégedetten tekintetsz a napodra, könnyebben tudod kezelni a feladataidat, és nem hagyod, hogy az érzelmi hullámzások kiszökkentsenek, most rájöhetsz, hogy a nyugalom és a kiegyensúlyozottság önmagával is érték, amely sokkal többet ér, mint ugye a folyamatos izgalom. Vízöntő! A gondolkodásod gyors, logikus és céltudatos, miközben a fölösleges érzelmi vonyodalmak nem nehezítik a helyzetedet, nem kell túl gondolnod semmit, elég lépésről lépésre haladni. Végül de nem utolsó sorban a halakoloszkópja, érdemes rendszerezni a gondolataidat, a tervédet, az inspirációidat, mert most különösen könnyen tudsz kialakítani működő struktúrát, nehogy elveszni az ötleteidet, mert most sokkal értékesebb, mint elsőre gondolnád te is. Hát kérem szépen, a gondolatok maradjanak meg, úgyis csak nagyon fognak teljesülni, velem pedig egészen délig itt a Vakalidben, továbbra is azt ajánlom, tartsatok velem!

Mi tudom, rítom a folytatásban pedig egy kis oligál. Jön már is Rihanna. Köszöngetek itt Enzsikének és kellemes szétabot kívánok, azt, hogy itt vagyok, örülök, hogy már te is gyönyörű szétabot kívánok neked és minden kedves egyszer hallgatónak, Puscsika Enzsike, szervusz, Kedi, csokkolom, Geringen, Norbert úrnak és nagyon vidámságosat kívánok, Agyira Érsekhalmáról, hüllel a rajtunkban, örülök neki csak úgy, mint Kakuk Gabi úrnak is, aki nagyon örülök, hogy itt van velünk, néha nem is írtok, én néha nem is tudok mindent azonnal olvasni, kicsit ilyen kaotikus most itt az egész rendszer, ez meg fog oldódni nem sokára, de igyekszek figyelni az írásokat, az a lényeg, tök örülök, hogy itt vagytok.

kérdez szépen, ahány nemzet, annyi palacsinta lehet ide felütéssel élni, hogy különböző nemzetekben különböző palacsinta készítési és fogyasztási szokások dívnak. A palacsinta is szinte egész Európában és a világ számos részén megtalálható. Nézzünk pár különlegességet azért ebből a népszerű ínyenségből. Franciaország, ugye krép. A francia krép nagyon vékony, szinte papírszerű, általában nagy átmérő sütőlapon készül, létezik édes és sós változata is. Bretagne tartományban a sós változatot hajdina lisztből készítik, tudjuk, hogy galette. Amerika Egyesült Államok, pancake. Az amerikai palacsinta kisebb és jóval vastagabb a magyarnál, tésztában sütőport, hogy szóda bikarbonát tesznek, puha lesz viszont és levegős tőle, hagyományosan juhar szirúppal, vajjal, gyümölcsel fogyasztják. Na, ami Oroszország és Ukrajna, ez a blini, ugye mi úgy tudtuk, hogy blincsiki. A blini gyakran élesztős tésztából készül, emiatt vastagabb és puhább, ünnepételnek lázít, számít. Gyakran tejfőllel, lazacsal vagy kaviárral kínálják, na ne. Németország, Pfannkuchen. A német változat többnyire a magyar palacsintához hasonló, de gyakran vastagabb. Egyes régiókban a sütőbe készített felpuhódó változat is népszerű. Hollandiában úgy hívják, hogy panenkoek, nagyobb átmérőjű és valamivel vastagabb, mint a magyar palacsinta. Különlegessége, hogy gyakran más sütés közben belekerül a sajt, a sonka, a szalonna, vagy akár az alma. Ausztria, Kaiserschmarrn, ezt még egyszer kimondom, olyan szép szó, Kaiserschmarrn, technikailag nem klasszikus palacsinta, de annak ugye rokona, vastag tésztából készül sütés közben darabokat tépik, vagy porcukorral és gyümölcs lekvárral tálalják. Japán szuplé palacsinta. Az utóbbi évek egyik gasztronómiai szenzációja, a tojás fehérjét, ha beverik, ettől a palacsinta rendkívül magas, könnyű és rezgő állagú lesz. Etiópiában is van egyébként palacsinta, ott úgy hívják, hogy injera, bár inkább lepény kenyérnek mondhatnánk, készítési módja miatt gyakran palacsinta félék közé sorolják, teflisztből készül, nehéz ezt kimondani, teflisztből készül, több napig gejlesztik, így enyhén savanykás ízű lesz. És a magyar palacsinta egyik különlegessége, hogy a tészta általában vékony. Majdnem mindig, amikor sikerül, ugye? A legtöbb országban a palacsinták vastagabbak, nálunk hagyományos töltelék a lekvár, és a kakaó, túró, puding, kakaós magyarokén vagy a dió, különleges változat ugye a hortobágyi pacsinta, amely a húsos töltelékkel készül. Természetesen én nagyon szeretem a kicsit vastagabb tésztájúakat is. És hozzá ide a lengyel Johanna, érnek kell jön már is a Rise!

Na, és vesztek egy csodaszát, köszönöm szépen Ritának is. Jönnek a szuper extra. Ide nekem Pihi, Szuszi, Boriszka, egy szuper DJ rádió kellett, köszönöm szépen, tessék azért pihenni. Így az aktív pihenésben kicsit segítek a zenékkel. Jélo már is érkezik a dallal, jön az On The Floor.

Hallgatom ezt a dalt, hogy ennek az alapja, amint tudjátok, az a bizonyos lambada. És azt nem tudom, hogy tudjátok, a lambadának az énekese mit gondolt, szegénynek milyen szörnyű véget ért. És köszönött Grammy-díjas óriási lejátszás és jogdíjjal rendelkező Kama énekesnőjével mi történt? Képzeljétek, hogy dolgoztatott náluk munkásokat, akik aztán kilesték és az autójával együtt először is leütötték szerencsétlen hölgyet, utána az autójával együtt elvitték egy ilyen kietlen rész, és felgyújtották és bennégett szegény az autóban. Úgyhogy hát ez a nagyon-nagyon tragikus sorsa az énekesnőnek. Kicsit a Kauma mindig fájó szívvel jut eszembe, amikor hallom a lambadát.

Vidám a fiú, ugye már sok helyen énekeltük ezt a túlzott telefonosságot, hogy buliban, koncerteken, mindenütt ezeket a rettenetesen nagyon sokat telefonoz embereket lehet látni, és különös módon veszi rá a vendégeit, talán nem jött egy hotel, hogy lerakják a telefonjukat. Hogy az utazás egyik legnagyobb paradox, hogy a manapság, hogy miközben kiszakadnánk a mindennapokból, valójában ugyanúgy visszük magunkkal azokat. Az útvagyós wifi, állandó értesítések, instasztorik, üzenetek azt eredményezik, hogy a pihenés egyre kevésbé jelent valódi lekapcsolódást. Erre a jelenségre reagált most a Jottá szállodalánc. Az anti-happy hornak keresztelt megoldás, ami azt jelenti, hogy hát ellentétes boldog órák lényeg, hogy a vendégek egy órára tudatosan kizárhatják, egy órára beszélünk a 60 percről, kizárhatják a digitális zavaró tényezőket, és visszaadhatják az utazásnak azt a figyelmét, amit a közösségi média az utóbbi években látványosan elvett tőle. A kezdeményezés jelenleg több európai városban is elérhető. Amsterdamban, Edinburghben, Glasgowban, Londonban és Manchesterben működő Jottá szállodák csatlakoztak a programhoz. A rendszer működés elég egyszerű, de éppen ettől érdekes, a vendégeknek először is le kell tölteni a Bloom alkalmazást, majd amikor lemennek a hotel bárjába, egy úgynevezett Bloom kártyát érintenek a telefonjukhoz. Ezzel kiválaszthatják, hogy melyik alkalmazásokat akarják ideiglenesen blokkolni, tipikusan azokat, amelyek a legtöbb figyelmet veszik el, legyen szó Instagramról, Facebookról vagy más folyamatos ellenlétet követelő platformról. A letiltás egy órán át tart, utána a személyzet jelző lejárt az idő, és a vendég ismét a kártyához érintheti a készüléket, hogy visszakapja hozzáférést a korábban blokkolt alkalmazásokhoz. A modell egyik legfontosabb alapeleme, hogy a feloldás nem pusztán egy gombnyomás a kijelzőn, a Bloom koncepciója szerint fizikai kártya szükséges a hozzáférés visszaállításához, vagyis a visszalépéshez tudatos döntést kell hozni. A vendégeket arra bátorítják, hogy így felszabaduló időben írjanak képes lapot valakinek, aki hiányzik, neki kóstoljanak meg egy külön erre az együttműködésre összeállított koktélt, vagy egyszerűen csak beszélgessenek azokkal, akik együtt utaztak. Én azért azt gondolom, hogy hát fene se tudja. Nekem azért vagyok vele ambivalens érzésekkel teli, mert hogy mondja, ha valaki nem akarja telefont elővenni, ne vegye elő. Tehát ilyen tiltásokkal, ilyenekkel szerintem mindig az ellenkezőt érik el. Én inkább azt mondanám, nagyobb dolog lenne ez, hogyha mondjuk azt mondjanak, hogy kap egy ajándék koktélt, ha egy órán keresztül nem veszi elő a telefon. Szerintem ennek reklámértékes nem lenne a marketing, és ki tudja, lehet, hogy éppen ez válik be. De függetlenül érdekes és megfondolandó dolog, meg persze jelképesen is nagy üzenet.

0: I'm sexy and I'm
1: általában nem szoktam ilyen nem annyira vidám hírekről beszámolni, de Roli úr küldött nekem egy még egy érdekességet, és talán nem is a esemény borzalmassága miatt, hanem az önmaga szürrealitása miatt érdemes kicsit erről beszélni. Dayton Membert, a többszörösi végamputált amerikai babzsák dobó bajnokot, ami egyébként odakint eléggé nélszerű Amerikában, úgy hívják, hogy Kamhol, mert szóval ezt a bajnokot vádolják barátja 27 éves, pedig Mitchell West halálos lelövésével. A tragédia 2026 március végén történt egy autóban Marylandben. A vádlott ügyvédei szerint Weber önvédelemből cselekedett az utastérben kialakult heves vita során. A hatóság jelentések és tanulmányomások alapján az eset részletei a következők. Maga az incidens, az autóban utazó két másik utas elmondása szerint Weber és West között vita robbant ki, ami után a bajnok fegyvert rántott és leadta a halálos lövést. A holtest elhagyása pedig úgy történt, hogy a lövés után Weber félreállt, és arra kérte a hátson ülésen ülő tanukat, hogy segítsenek kivenni a holtestet a kocsiból. Ők ezt megtagadták, elfutották és értesítették a rendőrséget. Weber aztán elhajtott a holttesttel, amelyet a hatóságok órákkal később találtak meg egy lakóház udvarán. A letartóztatás úgy történt egyébként, hogy a rendőrök később a Virginiai Charlottesville-ben egy kórházban találták meg a férfit, ahol orvosi ellátást kért és úgy vették aztán őrizetbe. A 24.hu-ra hivatkozva Dayton Webber 10 hónapos korában vesztett el a végtagjait egy vérmérgezés miatt, de kitartásával, sport eredményeivel korábban motivációs példaképé vált az Egyesült Államokban. Jelenleg elsőfokú gyilkosság vágyával áll bíróság előtt, az ügy tárgyalása pedig ugye folyamatban. De most ugye a végtag amputáltan arra beszélünk, hogy hogyan sikerült neki lövést leadnia, elmenekülnie, de meg egyáltalán hogyan sikerült alapvetően ezeket a dolgokat úgy megtenni, hogy aztán később máshol le tudták fogni. Szóval azért ez sok kérdés felvet, ettől függetlenül természetesen attól, hogy ő végtag sérült, semmilyen más törvény alá nem esik, úgyhogy meg fogja kapni a büntetését, ha tényleg bűnös volt, mint a többi egészség alá nem esik, úgyhogy meg fogja kapni a büntetését, ha tényleg bűnös volt, mint a többi egészséges ember.

Arnoldok és Leventék nagyon boldog napot nektek, hiszen ma az Arnik és a Nebik ünnepük a nélkül, hogy Green urat hadd köszöntsem meg külön, hogy ő elég sokat szokott reagálni az írásaimra, jókat szoktuk egymás vérét szívni, nekik külön nagyon-nagyon boldog napot kívánok. Az Arnold egyébként germán eredeti jelentése sas és uralkodó, Levente pedig magyar eredetű jelentése lévő vagy létező, holnap a gyártásokat tessék megünnepelni, és vannak érdekes másodlagos névnapjaink, ilyen például az Arnold, Desdemona, Dolorosa, Eufémia, Levendula, Marco, Arno, Ilmár, Sudárka, Efraim és Márkus névnap is van ma, boldog névnapot nekik, akinek pedig a szülcsinálosét mondanom kell, nagyon boldog születésnapot kívánok mindenkinek, kinek ma van, vagy éppen ma tartja.

0: hogy csak azért élek, hogy lássátok, hogy nálunk mindig van miért élni. Egy olyan helyen, ahol hát nagyjából egy olyan kis terautó is igen-igen nehezen tud beállni, egy csak megjelent egy óriási 47 személyes busz, kipróbál A-ból B-be eljutni, több-kevesebb sikerre. Érdekesek ezek. Na mindegy, jön egy Pitbull-nóta, Give Me Everything Tonight!
1: Take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pit

mondanám nektek, hogy 544 éve már én megszületett Fráter György erdélyi kormányzó, aki megkezdte Erdély külön állammá szervezését. 84 éves ma az Isten, Sir Paul McCartney, Beatles alapította, angol királytrón lovagja, zeneszerző, énekes, a Wings együttes alapítója is egyben, csak úgy mondanám. 2011 éve szegény Napoleon e napon szenvedett vereséget Waterloo-nál. 84 éves született Huszár Adolf Szobrász művész Petőfi szobor Budapesten a Petőfi téren meg lehet csodálni, kérem. 181 éves született Alfonz Laverán orvos, a malária elleni gyógyszer felfedezője, köszönjük neki. 167 éve Szekszárdon, milyen szép név. Szekszárdon született Hollós László természettudós gombakutató. 158 éve született Vitéz Nagybányai, nem Kőbányai, Nagybányai Horthy Miklós, a magyar királyság kormányzója. 136 éve született Ferenczi Béni Kossuth Díjas szobrász grafikus, szintén 136 éve született Ferenczi Noémi, goblinművész, festőművész, igen, őket úgy hívják ikrek. 121 éve pedig a Dalamont kormány miniszterelnöke Fehérvári Géza báró lett, aki ugye a tisztséget 1906. 4. 8-ig töltötte be, rá is emlékszünk ma.

ajánlat, hogy ezt 19 órától Gabót fogjátok hallani, legalábbis nagyon remélem, hogy hallgatni fogjátok, hogy természetesen Kőszegi Gabival is lehet találkozni, Kőszegi Gabi pedig 22 órától bagolykodik nektek, ajánlom az urakat, szíves figyelmetekbe.

Kérlek szépen, akkor ezzel a dallal is köszönöm tőletek, elmúlt ez a műsor is természetesen. Mem the Girls and David Guettával. Köszönöm a figyelmeteket, köszönöm, velem tartottatok, hallgassátok a Super DJ-t minden időben. Jövő héten már többet hozok velem találkozni. Egyelőre ennyi például nagyjából úgy tűnik ebben a hétben. Nagyon szépséges és mosolygós hétvégét kívánok mindenkinek, ha nem találkoznánk. További szép napot. Sziasztok!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Hungarian web radio station. Super DJ Radio. Only

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: You're listening to Super DJ Radio!
1: 2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Egy zene nekem.
2: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
3: Ez.

0: up until those freaks are gone.
1: Ha elhiszed, ha nem, akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de...

The Rednecks Shock. The Rednecks Shock.

0: gonna see him all popping, I know. You ever gonna see so popping and smoke?
1: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Hungarian Web Radio Station, Super DJ Radio.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenélünk! Dál.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: The secrets of life. Tell me. The secrets of you.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: helyed.
1: Ott a helyed bizony, szevasztok, szép jó napot mindenkinek! Gabó vagyok itt a Millennium Groove-val a következő két órában. Remélem, hogy mindenkinek a hőség ellenére egy szuper napja van. És ha valakinek még kedve támadna táncolni Whitney Houstonnal, akkor pörgetem is neki ezt a slágert. Egy egészen különleges Dario Camnita előadásban, feldolgozásban. Mindenkinek jó szórakozást kívánok!

természetesen a hallgatóink is velünk vannak. Encsike bejelentkezett. Hello Encsike, és itt van velünk DJ Simon is, aki egyébként utána fog következni. Úgyhogy füleljetek. Lesz itt zenebona.

És aki táncra perdült, az egy kicsit pihenhet. Regard és Kvap hozza a következő zenét. És hogy látom, István is itt van közöttünk, Isa István. Hello neked, hello a családodnak!

múltkor volt jó néhány német zene is a mixben, és úgy látom, hogy kéritek is ezt. Hát akkor következzék! Egy kis fűszer, egy kis latin fűszer! Ávalo Soler és Jennifer Lopez kettőse az El Mismo!

Amíg Álvaro és Jennifer bemelegít minket, addig elmondom nektek a Viber számunkat. 0670-459-5995-ös. Dobjátok az üzeneteket. Ki hogy viseli ezt a meleget? Én ígérem egy kis szuper muzsikával feldobom a napotokat.

Afro álmodozása után. Kedves emberektől kedves embereknek Namika énekel. Egyszerűen imádnivaló a hangja.

Ez a zene egyébként tökéletes. Arra, hogyha egy kicsit ki akarunk ülni, a hűvösebb lesz mondjuk a teraszra. Are you with me? És kortyogassunk valami finom nedűt. I wanna dance by water

with me? Are you with me? Igen, itt van velünk Szilla egy János, én is. És persze Encsike is megerősítette, hogy továbbra is velünk tart.

előadásában ez a nóta, ez a Bella Ciao egyébként. Sokakban azt a sorozatot idézi fel. És hogy Encsike írta, az ő nagy kedvence is, és végre hallhatja itt nálunk. Ugorjunk is tovább! Csak még egyszer!

készüljön mindenki! Egész konkrétan egy kis gyilkosság! Gyilkosság volt a tánctéren! Ki kéne derítenünk, ki volt a gyilkos?

megérkezett hozzánk Mónika is, aki azt írja, hogy egész délután minket hallgatott. Hát ezt nagyon jól tetted. És kifejezetten örül annak, hogy végre egy fiatalos, vidám hang érkezett meg mellé. Azonban az nem derül ki számomra, hogy az én hangom, vagy David Guetta bácsié.

Ahogy a legelején a spotban hallottátok, hamarosan július 24-től 26-ig lesz, illetve kerül megrendezésre a Jakab szálláson az SDR találkozó. Csekkoljátok a honlapunkat a részletekért. Gyertek meg nagy

A Missing után pedig lépjünk a gázra, igazi sötét és hipnotikus ritmusokkal, amelyet Lady Gaga ad először.

és megyünk tovább. Együtt, egy ritmusban mozdulva. Ez a Fantastischen Vier és Clouseau kettőse, a Zusammen.

a néves sláger után talán az egyik legnagyobb rádiós kedvencbe botlunk bele, Cyrilbe. És a Stumbling-be.

felidéztük Cyrillel, hogy milyen is volt az a csodálatos régi év, amikor Suzy Quatro énekelt. Jön egy másik. Nevezetesen David Guetta és Kim Petras. És tőlük pedig a Very

ha már csütörtök van, amolyan kispéntek, akkor jöjjön is egy nóta egy másik előadótól, aki szintén kedvenc, Joel Corey-tól. Another Friday Night.

zenével megyünk tovább. Az szinte már a DNS-ünkben van. És ezt Sophie is tudja. És persze a Giant.

már a DNS-ünk rendben volt, akkor nincs miért aggódni. Ezzel a tiszta vibe-bal menjünk tovább a One Republic-tól.

Német előadó után egy másik német, legalábbis neve alapján mindenféleképpen azt mondanám. És ezzel nem is tévedek sokat, ez az

Kale Fárben után pedig köszönjünk be egy kicsit a hazai ritmusoknak is. Így csak itt van közöttünk, és üdvözöl minket, az nem más, mint a diszkósítés burai. Egyik nagyszerű dala a Hello!

már így időre beköszöntünk. Még egyszer mondom nektek, hogy Jakab szálláson július 24-26-ig az SDR party lesz szervezése. Várunk mindenkit ott sok szeretettel. És egy biztos lesz ott, amit például Joel Corey és Rita Ora is most tenni fog velünk. Méghozzá drinking. És persze ezen kívül még szórakozás, jó zene, jó hangulat.

ha már szó esett a rádió külön programjáról, essen szó arról is, hogy ma még kijön hozzátok. Mit tesz velünk? DJ Simon 9 órától 10-ig, utána pedig Kőszegi Gabi jön 10-től éjfélig.

Mickey e Poveri. Felejthetetlen nótája. A Sara Pekettiamo után pedig gördüljünk is tovább egy kis house ütemmel, amiben a Tom Craft adja meg az alapokat.

következőt, ami most éppen pörög David Guetta is, Ray előadásában a Prada. Volt szerencsém élőben látni és hallani.

pedig az utolsó fél órát elkezdi. Persze rajtam kívül az nem más, mint Kerstin Ott és a Stereo Act. Egy nagy kedvenc a múlt hétről.

aki pedig nézi a foci VB-t, és nézi a német meccseket, arra kirsős lehet ez a következő nóta, ami nem más, mint Peter Schilling Major Tomja. Amint a németek gólt lőnek, felcsendül ez a Follik Lözgelözt.

És bizony, ha már foci VB, vannak helyzetek, amelyeket lélegzett visszafojtva nézünk. Már aki. Erre rákapcsolva Helene Fischer is jön. Az Atemlos Durchinachtal.

Elin Fischer után belépünk a Deichkind klubjába. Ez a Light the Kyle. Egy roppant egyszerű nóta. Még egyszerűbb szöveggel.

0: Alter, geil.
1: Geil. Az alapja egyébként egy kicsit olyan flatbeat-es, mint ami volt annól a Mr. Oizótól.

nem bizony ebben a nagy melegben, aztán mindenkinek szüksége van egy kis vízre. Én most nektek így az éteren keresztül tolom. És persze Tilla is itt van velünk, és James Hype.

Kedves hallgatóim, nálam mellett minden új. Kivéve ezt a zenét, azért ez nem olyan régi, úgyhogy zakarhatunk is tovább ezzel a Jax Jones-szal. Hogy sose legyen unalmas. És ne legyetek magányosak.

jön az édes búcsú, ahogy Robin Schulz is előadja most a Sweet Goodbye-jal. Ne menjetek sehova, viszont utána jön majd DJ Simon, utána pedig majd Kőszegi Gabi.

voltak németek bőven ebben a mixben, ebben a két órában. Talán lejátszhatom ezt a nótát ismét a Millennium Kids-től. Múltkor is nagyon jó átjött. Remélem most is szeretettel fogadjátok.

az, hogy a következő előadó még mindig német, de ő franciául búcsúzik el. Au revoir! Így teszek én is most tőletek. Elbúcsúzok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ebben a nagyszerű két órában. Remélem, sikerült kicsit csillapítani ezt a hőséget a sok jó zenével.

Szóval oroa mindenkinek! Szép estét! És akkor ne feledjétek, hogy utánam közvetlenül, megállás nélkül jön DJ Simon. Fogadjátok az ő szettjét is sok szeretettel. És persze utána jön pedig Kőszegi Gabi. Széjjeli bagoly!

Még annyit hadd mondjak el itt a vége előtt, hogy rettentő sok Viber üzenetet kaptam, ami nagyon jól esett. Köszönöm nektek! Szép estét még egyszer! Szevasztok!

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Vagy éppen oh yeah. Csoda szép jó estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez itt egy ilyen kis beugrós egyórás adás DJ Simonnal, azaz velem, és nevezzük el Private Night-nak, ahogy az is szokott lenni nálam mindig. Plusz 36 70 45 95, ez még mindig a Viberünk. Ide lehet nekem ugyanúgy írogatni, hogy Gabónak megtettétek. Láttam ám, írtatok neki sokan. És hát ezúttal szeretném megköszönni Gabónak a csodálatos két óráját. Véghallgattam, végre tudtam hallgatni Gabót. Imádom mindig jön hozzájönni ezeknek a kis... Hát és lehet azt mondani, hogy Sláger Gabót hallottatok, szuper DJ. Nem, az, hogy tényleg hozzá ezeknek a régi slágereknek az új feldolgozását, hogy nekem ez tetszik benne, hogy iszonyat jó remixeket tud találni, amit még én sem, valljuk be. Szóval igen, jó volt, na, ahogy az szokott lenni. Hogy én mit hoztam ebbe az egy órába, szerintem túl sok lemezt vettem le, és már ketten is kérdezték tőlem, nem tudtam behatárolni, hogy milyen a stílus. Maradjunk annyiba, hogy lesz itt techno minimál, deep house-zal és tech house-zal keverve. Meg ha megtalálom a rendes szót arra, amit keresek, akkor azt is be fogom mondani, hogy milyen stílus az, amit éppen zenélek. Ja, fogadjátok, Zsücsük sejtette Fási Zsülikét, az is lesz, ja nem, az nem lesz. Na mindegy, szóval jó kagylózást kívánok mindenkinek, meg majd jövök még, szoktam mondani, meg azt is, hogy oh yeah!

No és aztán, hogy mit hallhatunk éppen? Ez itt a Red Shape 2018 júniusából. Egyenesen Németországból. Ha már szörnyi német zene szólt, Gabónál gondoltam, hozok egy kis berlini csávókat, vagyis csávót, Sebastian Kramer, a Red Shape mögötti megbúvó ember, ez pedig a Gate, The Gate, nem mindegy, hogy csak egy kapu vagy a kapu, úgyhogy The Gate. Itt a szóperem, mint kezdő zene, a Private Nightban, oh yeah! Itt van velünk Encsike, először itt, szia drága DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózók! Encsike jelenléte is pipa, mára is, itt vagyok és fülenek, mint mindig. Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, jó adást neked és sok-sok kagylózó fülecskét. Puszcsika Encsike! Hello Encsi! Jó kagylózást! Itt van velünk az is, a család is! És a Istvánért csodás estét kívánok neked, kedves DJ Simon, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, és a család még mindig jelen, és ha hiszed, ha nem, már vártunk, és örülök, hogy újra ójjel van. Hát természetes, hogy ójjel van. Hello István, hello család, jó kagylózás nektek is. Itt van Bazsi is, éppen kifliteszik, hogy túnád bele az orrodba, te. Kifliteszik, érted, annak utogatja, aki nem emjött. Te, rakd el, nem ettem már hívni kiflit, már nem tudom. Hát tavaly előtt óta. Mikor voltam én ottam, mindegy. Menjünk tovább a következő zenével, mindegy belecsempészem. Jó hosszú mixelés lesz. Reményeim szerint aztán kiderül majd. 2018 június, ahogy a Red Shape és a The Gate című nóta. Aztán csak 10 évet ugrok vissza az időbe. 2008 májusa. Jön a Two Armadillos. Nem kell nagyon megijedni. Nem spanyolok, ők brittek, Angliából. Egy DJ csapat, és a zenéjük címe a Hamlin. És természetes, hogy nem az eredeti, hanem egy Sasha Dive remix jön.

0: Itt van velünk Bazsi is. Hát, ugye az előbb már mondtam, itt majszol mellettem. Szilvi is ütött neki kiflit.
1: Kakaót iszol? Kakaót iszol? Jaj, de csumi dáznak. Kakaót iszik a kifli mellé, Bazsi.
0: Haj, jó neki. És a párja sütötte a kiflit, látom, hogy nagyon-nagyon jól néz ki. Mármint a kifli. Ne Szilvi is, de mindegy. Szóval, hogyha kell a recept, szóljak. Figyelj, Bazsi. Tejbedarát istenén tudok csinálni egyébként. Meg én utálok főzni, igazából. Ha nem lenne muszáj, akkor nem főznék. De muszáj vagyok. Általában is azért főzök egy nap, vagy egy héten egyszer. Na, megyünk tovább. Egy évet visszaugrunk, 2007. november 28-a. És érkezik az Afri Lounge. Ők megint csak németek. A zenéjük címe pedig a Zseni. Nagyon zsenik leszünk.

Megérkezett Lovász Károly József és a kagylózók is a Viberre írogatók körébe. Azt ír nekem Karcsi barátom, hogy hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kagylózom. Uton hazafelé, már nagyon elegem van az egészből. Ez körülbelül így lehet kiolvasni. Hát, karesz, kitartást, mindjárt otthon vagy. Itt velünk Molnár Ferenc, a szia, szia DJ Simon, szép estét minden kagylózónak és persze neked is. Ez elég jó kérdés volt megint, Martfő is jelentkezik Csacsinak, csak annyit, hogy óvatosan a pálinkával, mert hétvégén menni kell vissza, és valakinek vezetnie is kell. Aha, jó, most így végigolvastam, amiként írtam, hogy ez elég jó kezdés volt. Fincsi volt a kezdés, tudom, a friss zenével. Most meg úgy kicsit bealtattuk a dolgot. Nem baj, föl fog pörögni, tudod, én is szoktam, hogy felépítem a dolgokat. De figyelj, Molnár Ferenc, imádom a neved, ez az egyik. Bár nekem lenne ilyen szép nevem. Jó kagylózás neked is, vagy nektek is.

következő zenét. Úgy bizony, és megész ebbe az egy órába csak, és kizárólag vinilek pörögnek, képzeljétek, még mindig 2007-ben maradunk. Itt az Afrik Lounge után úgy gondoltam, egy picit maradunk 2007-ben. December, jön Nick Curley. Nem tudom, mennyire kell bemutatni Nick Curley-t. Nico Döringer egyébként a becses neve a csávónak. És 2007 decemberében hozott egy fincsit. A Silom, vagy Szilom. A Plastic City jó voltából. Ez pörög éppen a háttérben. Meg lesz a következő zene. Nagy lúzd!

Molnár Ferenc még hozzáteszi, hogy ja, elfelejtettem írni, hogy a Csacsi Komának szülinapja van. Boldog szülinapot neki! Írja ezt Molnár Ferenc, hát akkor boldog szülinapot a Csacsi Komának! Oh yeah! Itt van velünk Köböki is, azt írja estét, jó estét! A boxi food már zár, és minket kagylóz természetesen! Hát jó kagylózást a boxi foodnak! Figyelj Köböki! Legyél csak köbük, de nem értem, az Köböki volt! Jó kagylózást neked is!

augusztus 11-ére, és itt van nekünk a Beat Tracks a Valor EP-ről, a Phantom Night, a Phantom éjszakája. Nagyon el fogja hozni a nótát, figyelj Bazi, szerintem dob fel a fülest, mert ez iszonyat jó lesz. Egy kis izé a hátadon, a szőrös hátad, látom, hátadon föl fog állni a szőr.

kapok jelzkét tőlem, hogy maradt még néhány hódok, tolok egyet. Hát ha néhány maradt, akkor nem egyet. Akkor többet is, azt a néhányat betolnám. Itt van velük Házi, azt mondja, szia Simon, nyomasd a zenét. Mert Ritának most festem a fejét. Ha nem, csak a haját, mert különben nem kapok kaját. Hello Házi, hello Rita. Jó kagylózás nektek is.

És a István azt mondja, ez szuper muzsika. Meg a többi is. Persze, hogy az. Nektek hoztam. Mint ahogy a következőt is, és hamar visszapattanunk ahhoz a 2007-es évhez. Július 5-e. Jön a Magic, vagy Magic Music. Egy nagyon limited edition, White Label, 10-es. Szóval ilyen kis lemez forma. Jön a Mojjato és az Ethno Preacher. Figyelj, milyen az, amikor egy ilyen kis izé, a sámán elkezd valamit így habogni. Itt velünk Kolozsi, mi azt írja, szép estét, szia, jófile recsegés. Úgy van, hát a következőt vigyed, az milyen lesz.

Belegondolok, Krisznél hallottam ezt a zenét. Isten nyugosztam én a csávót. Imádom érte, hogy ő ezt megmutatta nekem. Egy hatalmas zene szerintem. Na kagylózz!

Itt van mindig, és örökké az a zene, amit én imádni fogod, és mindig tisztelegni fogok ezelőtt, ezelőtt, 2000-ben jelent meg. Itt van a Dusted, és az Always Remember to Respect and Honor Your Mother. Oh yeah! Szóval magyarul is elmondjuk, örökre emlékezz arra, hogy mindig is tiszteld és becsüld az édesanyád.

Na nézzük, mit ír Lovász Kaliba. Karcsi barátom azt mondja, hogy 16 kamionom volt ma. Hát akkor ki is lehet el, hiszen...

megérkezett Fritjó is, felébredt Ocean City. Annyit ír, halió. Hello, Fritjó. És hát tisztelt hallgatóim, ahogy elnézem, most már csak egy zenére van időm. Igazából azt mondja, hogy egy, kettő, három volt bekészítve. Ez már jó jel, haladok abba, hogy nem mindig csúsznak bele a következő, vagyis az utánam lévőbe, aki mindig is, és általában a mi éjszakai bagjunk, Kőszegi Gabi. Ugyanis ő érkezik hozzátok ide a Szuperre 10 órától. Jön a Nightlife. Úgyhogy jegyeket előkészíteni, nem sokára indul. Az éjszakai express, tudjátok a... A Bagoly Express, oh yeah, itt a Szuperen.

Az elém nem lesz más, mint egy 2019-es június 11-i meglényesű lemez. Jön a Monolink és a Return to Oz. Egy Artbat remixben, csak mondom, Fincsi lesz, ez is felrobban.

Szóval tisztelt hölgyeim és uraim, én ezennel akkor szeretném megköszönni mindenkinek a megtisztelő kajdózást, de senki sehova. Érkezik hozzátok a Kőszegi Gabi barátom, az Icakai Bagoly, tudjátok. Na, a viszont kajdózásra holnap este. Itt leszek 8 órától. Úgy biza. Na csácsú, mit csinál, sziasztok!

Hát akkor gyönyörű szép jó estét kívánok mindenkinek, kétcsöke hölgyeknek, puszi a lányoknak, nem meg egy hatalmas pacsi az uraknak. Sziasztok szuperek, sziasztok éjszakai baglyok! Június 18, csütörtök! Szoktuk mondani, az a bizonyos kis péntek. Ez itt a Super DJ Rádió, én Kőszegi Gabi vagyok. És ez a Nightlife. DJ Simon barátomnak köszönjük ezt a nagyszerű egyórás beugrót. Jóféle muzsikák voltak, Tomikám. Ahogy ez a kispéntek, hogy bepörgött, ugye? Reggel kezdte Boris, folytatta Gabó, majd jött Simon, és szerény jó magam. Két órán keresztül fogom pörgetni. Zenei színpadon pedig egy kis igazi tech house. Igazi tudott pervolla mosva. Van egy Viber számunk 3670 4595 995. Ha van kedved tornáztatni az ujjaidat, elő a telefont, aztán jöhetnek a zűzik. Az órát pedig egy Backstreet Boys-szal kezdem, és az Everybody-val. Everybody, meg az Everybody.

És kedves drága bagyok, az első 10 perc már el is repült. Közben itt az 50 fokos után én alig kapok levegőt. Erre szokták azt mondani, hogy jóféle.

délután 10 óra múlt 10 perccel. Azt jelenti, hogy az Ijeli Expressünk is elindult. Elkezdjük felszedni itt a tagokat. Valamint nyissuk a bagoly naplót.

kedves vagyok, így 10 óra 13 perckor, csak egy gyors kérdés. Hazudnom kéne neked? Would I lie to you? Charles és Eddie megénekelte ezt gyönyörűen. Csak itt a szuperen, velem Kőszegi Gabival, és persze veletek az éjjeli baglyokkal. És ahogy ígértem, akkor jöjjön a bagolynapló. Nézzük meg, ki volt az első három. The top three. Dobogós helyen Encsike, ami fölcsaposunk. Aki csak egyet ér, szia kedves Kőszegi Gabi. Sziasztok, éjszakai baglyok. Encsike bagoly jelen már. Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, és kellemes zenei utazást. Jó szórakozást mindenkinek. Neked pedig jó adást kívánok. Pusz Csika, Encsike. Szia Encsi, köszi, hogy itt vagy. Number 2, nem más, mint Herbie, egyenesen Ócsáról, aki annyit ír, hello, mindenkinek meggyüttem, jegyem megváltva, a fülem készen állva, és kérek engedélyt a felszállásra. Ja, és pusztantás mindenkinek. Szia Herbie, légy üdvözölve. Number 3, és még dobogós, Simon Tonyai fele gyerek és tiszteletét tette, azaz Ladás Szabi. Aki csak egy tényleg M-pagó járaton. Hello, Szabikám!

Köszönteném Frittyónkat is a tengeren túlról. Tudjátok, van az a bizonyos nagy pocsolya. Frittyónk ezt annó megugrotta. Szia Frittyó! Hello sir! Have a good night!

mindegy, ugye a Fiber üzenet. Köszönteném The Long Black Hair-t, az a Szolnok City-t. Itt van velem drága tesóm Zorcsi is. Aki csak annyit, szia tesóm, haza az intro, csak pislogok, mekkora nagy már. Megérkeztem, kérek felszállási engedélyt. Puszi a skót kis családomnak, szuper estét a szupereknek, és puszpák a Nyugger klubba is. Zorcsi azt írja, csapas tesóm. Szia drága Zorcsi. Csapatás üzemmód bekapcsolva. Igazi bugyirázó, így csütörtök este. Pénteki megalapozás. Igen, sokszor elgondolkodom azon, amikor Tech House-ot pörgetek. Elneveszítném a műsort annak is, hogy esti torna Kőszegi Gabival, 139-es BPM-en. Like a roller coaster. Szolnok City után üdvözölni Merdét is, Erdő Szentgyörgyöt. Felkapjuk az is a családot. Szuper estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi, innen Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből. Az is a család már vár téged. Hú, megérkezett a Super Ingyeli Express, és készen a felszállásra. Sziasztok, kise család!

És akkor hogy is szólt, azt kérem? This is the rhythm of the night. Jó kis korona. Egy kicsit megturbosítva. Olyan 2025-ös hangzással. Köszönteném Jopinkat is. Szia Gabi, üdv a baglyoknak. Every Bodri zsíra kezdés. Pörgös csütörtök estét mindenkinek. Na és jó mókolást. Szia Jopi, légy üdvözölve. Örülök, hogy itt vagy. Valamint üdvözölném az én német betyár barátomat, Edekás Zsoltit. Aki annyit ír nekem, kenyecelős, búbolós, estét mókmester. Álmomba hallgattalak, gondoltam, írok is. Facsesz mindenkinek a háló kapingból. Szia Zsoltikám! A kenyecelős, búbolós estét neked is. Remélem, hogy ezekre a dallamokra majd holnap a gymbe fogod pumpálni. Tudod, pumpálom úgyis, úgyis. És köszönteném házét is. Aki annyit ír, üdvözlet Kőszegi úr és a hallgatóknak is kellemes fülelést. Két jegyet szeretnék az első osztályra, ha megállóhely Békásmegyer. Rita és Házé, a fülelő hallgatók. Sziasztok Rita, sziasztok! Hello, Házi! És itt van velem a kenyecelős nagymester is, Nagy Zolink! Jó munkát vagy szórakozás mindenkinek! A talp alá való már dübörög! Szia, Zolikám! Kenyecelős szuper csütörtök estét neked is!

Bagyok 10 óra 27 perckor, folytatnám is egy jó kis Venga Boys-szal, a Be Like The Party-val.

is üdvözöllék egy új éjszakai baglyot, a méghozzá az oroszlányi felszállóból. Itt van velünk Nagy Jani is. Szia Gabi. Üdvözlöm a Bagoly Expressen. Jó szórakozás minden szuperesnek. Üdv Nagy Jani és Anett oroszlányból. Sziasztok Anett és Jani. Örülök, hogy itt vagytok ti is az Expressen. És remélem, hogy titeket is sikerül egy kicsit megmozgatni. Amolyan csütörtök esti bemelegítő torna gyakorlat.

És üdvözölném a debreceni ifjú titánt is, aki nem más, mint Bazsi. Halihó, szuperek! Szia barátom, hat pörögjön. Bazsi azt írja nekem, venga bá! Szevasz, Bazsikám!

Köszönteném az ex-csaposunkat is, azaz Juhász Istit, a fő platán Péket. A könyvtér, szia barátom, sziasztok paglyok! A járat kipucolva csapassuk, Pustika Pistike! Szia Pistike! Köszi a kemény munkát!

legújabb éjszakai pillangó, itt van velünk Mónikánk is. Szia, hér is felszállnék a többiek mellé. És itt a hazafele, így szuper. Szia Mónika, örülök, hogy itt vagy az Expressen. És jó sétát hazafele.

közben itt egy üzenet a kenyecelő mestertől, Nagy Zolitól. Nekem inkább munkamenteset, te pedig a fertőtlenítőt és az öblegetőt csak bátran alkalmazd, ha már nekem csak a H2O jutott. És egy üzenet Nagy Janinak is, ha más nem is, de a kezét meg a száját mozgatja a drága ecsém.

Szuperen az éjszakai bagyok között üdvözölném Kis Dubajt is. Béci barátom is jelen. Szevasz barátom, Kis Dubaj is jelen van. Komoly vagy, mint Putyin bácsi. Szevasz Bécikém.

üdvözölném Zoltán barátomat is. Sziasztok, itt vagyok ám én is. Ugye nem jól hallom, hogy csütörtököt mondtál? Na toljad neki! Pacsika, Zolcsika! Hát szia, Zolcsika! Csütörtök, vigyen el a kis ördög, vagy hogy szokták mondani? Mondjuk jobban örülnék, ha már péntek lenne.

0: was it said they only loved you more? The pain and scars of sorrow.
1: És egy üzenet, ami drága Hörbingtől. Csak szólok, Isti leoltott minket, hogy treányok voltunk a vonaton. A kedves piscsike, ennye, bejnye. Hörbi azt mondja, ezért ma csak vizet kap a pultból, azt is csak Bubi nélkül. Méltó büntetés. Valamint itt van az én drága Toldi Miki barátom is. Szia, kedves DJ Gabe, sziasztok, szuperek, micsoda 100%-os zenék. Intro ott volt, master, remek BPM, hajrá üt Toldi Miki. Szia, Miki kém, légy üdvözölve itt az Éjszakai Expressen. Csütörtöki porcika megmozgató. Csak azért, hogy meglegyen majd a parti hangulati péntek estére. Annól volt egy sztori, meghívtak a nyugdíjas klubba. Hát ilyesfajta zenéket pörgettem ott is. Mondhatni azt, hogy hű, mindenki tényleg pörgött. Akkora sikere volt. Aztán mondta az öreg néni, hát fiatalember, mikor tetszik újra jönni?

közben itt egy újabb üzi Zolcsitól, aki annyit ír nyugdíjas, és közben itt egy újabb üzi Zolcsitól, aki annyit ír nyugdíjas, már volt, azt tuti.

eszembe itt egy újabb üzenet Béci barátomtól, aki annyit ír nekem, segítek barátom. Hétfő ked, munkához semmi kedve. Szerda az egy jó nap, majd dolgozunk holnap. Csütörtök péntek, vége a hétnek. Béci azt írja, Hegi.

megkeresztelik egy újabb felszállót, még pedig Kutyár Lajosunkat. Üdv Gábor, késett a vonat, most már jelen. Szia Lajos, itt az első osztályon.

az első óra fele, azaz a vége fele, folyamatosan jönnek a késők, akik lekésték a vonatot. Közben egy kis Black Eyed Peas és a Shut Up. Istenem, mennyire csipáztam én ezt a muzsikát.

a mai napig is előszeretettel pörgetem. A Black Eyed Peas csajok. Köszönteném Csörgős Zsolcánkat, aki annyit ír, hello Gabi, lekéstem a vonatot. Szia kedves Zsolca, hát ez szigorúan késedelmi díjat jelent. Bódi. Jopink is írja, igazi veretős muzsikák ezek Gabi, nagyon zsír. Kedves Jopi, örülök, hogy tetszik a mai felhozatal.

Kedves bagyok, egy kis finomság. Pump up the jam. És a Technotronic.

közben egy üzenet Nagy Janitól. A Nagy Zolinak üzenem, hogy a nagy melegre való tekintettel a védőital jár. Úgyhogy menj reklamálni. Kedves Janikám, az üzi átadva. Sokan azt mondják, hogy a pult után való távozástól reklamációt nem fogadunk el. Ebben az esetben majd kivételt teszünk.

tetszett, kedves bagyok, remélem, hogy még erre is emlékeztek. Montel Jordan, this is how we do it, do it. Főcsaposunk Encsi annyit ír, látszik, hogy Magyarországon vagyunk, a MÁV nem teljesít. Persze, hogy mindenki lekési a vonatot. Ez a frányos kód, magyar csatlakozás. Hát hiába, Encsi, van az a bizonyos időeltolódás, meg az 50 fokos pálinka.

Aztán írt nekem az ex-főcsapos is, Juhász Isti, a Platánpék. Szívesen megbökném magam egy tüskével, utána leüblíteném egy jó hideg sopronival. Hát Istikém, erre szokták azt mondani, álmodj királylány!

aztán Bazsi barátom is annyit ír, hogy jó zenék. Bazsikám igazi csípőrázós. 50 felett erősen ajánlott. Megmozgatja a vén csontokat.

Viberünkre becsatlakozott az én Ricsi barátom is, egyenesen Viking földről. És csak egyetűrű trooperek, hello, hello barátom, jelenléti pipa, engedélyt kérek felszállni. Kedves Ricsikém, felszállási engedély megadva, üdv a Bagoly Expressen.

Aztán itt van Zolcsika üzenete is. Azt írja, abból a Pálezból Gabesz, adjál belőle nekem is. 50 felett a kísérő ajánlott, Gabi. Szigorúan, kedves Zolcsi, szigorúan! Aztán kedves háza is izgatja itt az izgaló bimbóinkat. Küldött nekem egy képet a Viberen. Raspberry Lime, na meg a Cactus Royale. Kedves házi, akinek bejött az élet. Házi azt írja a brassói mellé. Kedves egészségedre, barátom.

És akkor megint jöjjenek azok a Black Eyed Peas csajok. Jó van, na, a mai világban már nem lehet tudni, hogy ki a csaj, meg ki nem.

Aztán most látom, drága tesóm is írt nekem a Viberre, The Long Black Hair. Én is reklamálok ám itten magamnak, üres a poharam. De minek is tartod a csaposokat, ha nem öntenek nekem semmit? És panga nyelőcsövünk, tesóm. Kedves tesó, elnézést kívánok a csaposok nevében is. Majd mindjárt intézkedünk, aztán megítatjuk itt az Éjjeli Expressnek a tagjait. Amúgy elképzelem, egy járat részek bagoly, nyitott ablaknál telibe hánynak mindenkit.

Örbés írja, kezd el kurulni a pirula, oh yeah! Kedves Örbi, erre szokták azt mondani, beütött a kubu.

Goldi Miki barátom pedig azt írja, jelen pillanatban nem tudom ki a főcsapos, de a mesternek meg nekem kérném. Kedves Mikikém, remélem kapunk valamit. Valami jó kis hűsítőt.

megköszöntelik egy új éjszakai pillangót, és mégpedig itt van velünk Ritánk. Szép estét, Bagó Júr! Még nem részek, de lehetek. Aztán látom, van itt még muníció. Rita elküldte a mai muníciót itt. Cactus Royale. Megmondom őszintén, igen izgató ez a szín. Jó kis zöld. Szeretjük a zöldet. Persze mellé befigyel a kis medgyes, de nem a pite, hanem az a bizonyos soproni. Sopronig mászok, sopronig hányok. Sziasztok, békás megyeriek!

aztán Zolcsink azt írja, hazdál, adjál a mozdony vezetőnek is, hadd húzzon. Hej, Zolikám, abból akkor nem lesz megálló.

csak a kedves urak, hölgyek, kedves baglyok, a mai dress code pedig, amit akar. Mai dress code egyébként egy tüske, egy sör. Okay.

kíváncsi, hogy Béci barátom küldte nekem a képet itt a Viberen. A bagolyjárat kihozza az emberből a legjobbat. Project X. Jobb is azt írja, én már pattintottam egy két sörit, meg egy tüskét, alakul a hangulat, ó, yeah. Meleg van. Induljon a csapolás, Egi, mindenkinek. Kedves Jopikám, Egi, neked is.

Gabi azt írja, jó van Gabi, ha úgy hallom, kezd gurulni az a pirula. Pedig még a sziszerése hallottam, vagy lehet azért, mert az 52-es Mr. Irsai nem sziszer. Drága Zorcsinek pedig már várja a peskő áfonyáson, ahogy szereti. Ja, és hogy felejteni vel, amit Oldi Vikinget belga sör kitöltve. Így a főbagolynak pedig nem szereti a jó hideg sört. 50 fokos pál lesz mellé.

És akkor volt az, hogy take over the control. Nálam már nincs olyan control. Mr. Isai gondoskodott róla. Afrojack és Eva Simons.

0: Margarita írja, ha esetleg eltévednél és megjelennél a Super DJ Talin, számítunk az 52-esre. Zolcsi megküldte nekem a képet az áfonyásról, de nem a pezsiről, hanem a joghurtról. Hűtő tele van itt joghurttal.
1: Jogo bella, jogo bella.
0: Ej, Zolcsikám, tudsz élni?

És kedves bakjok, mivel Magyarországon szuper nagy meleg van, Aluna és Paul Hulford és a Heatstroke. Na, ez az, amit itt Skóciában nekem, ez miatt nem kell aggódni. Abba kemény 14 fokba. Mondjuk ahhoz épp elég volt, hogy jó, meghűljek.

kedves Házé és Rita, üzenet érkezett Encsitől, és Gabi, a drága Ritának és Házének millió puszika és ölelés, Egi fiatalok, puszcsika, vízi átadva.

barátom pedig annyit ír, yes, Super DJ Rádió. Tényleg emlékeket ébreszt, király! Kedves Mikikém, tényleg örülök, hogy a mai felhozatal is tetszik. Igazi emlékidéző ez. Ahogy szoktam mondani, modern köntösbe bújtatva.

tök jó, és írja, haze, nálunk melegebb van, mint Nevadában. Ja, kedves Fütyó, aki jó helyre költözött, ugye?

és ebből egy Rhythm of the Night mashup, Do My Thing and Rhythm of the Night. A remix mashup pedig nem más, mint Mr. Rewire.

kedves baglyok, lebukott a főcsapos. Küldött nekem egy súnyi képet. Joga Bella, őszi barack. Drága Zorcsi, kezet foghatunk, azt írja. Munkaidőben én is csak ezt majszolom.

kedves főcsapos ismer a Bálére trükköket. Munkaidőben Jogo Bella, aztán hoznám a szondát, aztán kiakadna.

Kedves magyok, hölgyek, urak, fiúk, lányok! Jöjjnek kis Calabria! Ebbe a nagy nyári melegbe, persze nem a skót melegbe,

És itt van egy újabb üzenet a Viberünkről, Hisa Istink azt írja: buli a javából, nem semmi expresszre váltottunk jegyet. Kedves Istikével garantált a csont megmozgatás. Bagoly Express.

kezdődik egy újabb éjszakai pakjot. Itt van velünk Kolesztár Jánosunk is. Jó estét kívánok mindenkinek! Németország, zöldség, gyümölcs szállítás, bagolyműszak, München, Lipcse között. Aki úton van, mindenkinek jó gurit! Szia Janikám, örülök, hogy itt vagy! Safe journey, ahogy az angol szokta mondani. Gázpedált pedig tökig.

Kisa is Dink azt írja, nálam már a Viber azt írja ki, hogy today. Isi azt írja, mindig egy élménye ez a Bagoly Express. Kedves Istikém, köszönöm neked.

Viki barátok pedig annyit ír, most sokan írnak, remélem holnap is sokan utaznak a Bagoly Expressen. Azonnal le kellett ülnöm a járaton. Nem voltam benne biztos, hogy lesz még helyem. Ilyen zenék mellett azt a... Kedves Mikikém, az első hely mindig garantált a törzs utasoknak. És akkor figyelj, fülej! Luffy, last night!

És megjött a táncoló gif is. The long black hair, Zorchi, Salt Lake City. Ami azt jelenti, hogy tesóm már jó érzi magát. Hát szia, Egrusné, köszöntelek!

Sugar. Hogy is volt az, kérem? Leave the World Behind. A Swedish House Mafia. Jéjjel, Simonról szól.

és itt egy kedves aranyos üzenettől, de Miki barátomtól. Azt kérdezi, barátom, hogy lehetsz mindig 100%? Igazán elképesztő vagy? Mikikém, az igazság oda át van. 50 pluszos, Irsai.

kedves bagyok, megtaláltam a How Deep Is Your Love-ot. Előtte pedig ez már Cashew és a Round and Round. Round and Round, Round and Round. Basszus, de jó hangom van. Visszahallom magam.

Léci barátom, annyit ír, gyenge vagy tesa, mint az új hagyma. Ha jó van, te kárpátaljai betyár, majd rágyurok, vaze.

És az én drága tesóm annyit ír, igen jó hangod van, szóval énekelj csak! Hely Zorcsikám! Jó van, na, tavaly lemaradtam az X-Faktorról, idén viszont ígérem, gyurok rá! Szuper DJ színei alatt indulok majd! Aztán majd mondom, hogy a döntőig nincs megállás.

Tony Vick is írja, a mixelésed olyan, mint a víz, tiszta, gyű, de nagy. Mikikém, ez csak pókolás. Van, amikor összejön, mint kiskutyanák az ugatás.

drága tese is írja, akkor már írom is a jelentkezésedet az X-be. Most bennem is megvan az X, csak nem a hangomba, hanem a lábamba. Ja, tudom, öreg anyámnak is volt az a bizonyos X-lábú kis sámlia. Jaj, de szerettem. És itt is van a következő. Darren Sparker és a Something Here.

Istenem, micsoda funky dallamok! Oh yeah, funky! Zolcsi azt írja, mondjuk a szemeim is szoktak X-be állni. Igaz, az már a kancsalság!

örömmel látom, hogy a keményben még itt van a szuperen. Kérem szépen, itt még nincs alvás, legalábbis most még nem most. Van még vissza 20 perc. Szóval azt mondom nektek, nyomjuk meg azt az utolsó 20-ast.

kedves Encsike, az én Toldi Miki barátomnak a gyönyörű szavakért egy belegát rendelnék, a cekket pedig én állom. És az egyik kedvencem, ő pedig nem más, mint Billie Eilish. Ez a lunch. Tudod, esti lunch. Lunch. Hölgyeim, lunch, lunch, lunch.

0: Ain't No Mountain High Enough, Marvin Gaye és Tammy Terrell. Mi az anyámat, mekkora zene? Imádom a mai napig.
1: If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far.
0: Monika azt írja, itt vagyok még én is, netezés közben is ti szóltok. A kedves Monika, megtisztelő, köszönjük.

utasunk, Gencsi annyit ír, már ugrok is, naná, te állod? Akkor előveszem az ásteruzát, az jó vastagon fog. Egi Miki, Egi Gavi. Thank you, Gencsi. Tordi Miki annyit ír, pusza a főcsaposunknak. Remek ismét a mai parti mester. Kedves Alexa, köszönöm. Mikikém, a parti végén majd adunk jó kis borravalót a csaposnak.

És egy másik kedvencem, Oliver Zay és a Miss You. Tudod, van a Miss You, meg Miss the Train, amiről később lekésték az Express-et. Miss the Train.

és amint látom, BC barátomnál lemerült a Duracell. Kioffolta magát. Szia, bicikém! Köszi, hogy itt voltál, köszi, hogy fileltél. Ciao, ciao!

és kezdes bagyok így a vége felé. Stay high! Julia Church és Hugo. Micsoda remek muzsika ez is. Utolsó 12 perc. Nyomjuk meg.

írja, ma este jó volt a hangulat és a feeling a járaton. Köszi a zenéket, szép estét mindenkinek. Azért a végét megvárom. Kedves házé, köszi, hogy itt voltál, köszi, hogy figyeltél.

Backstreet Boys, I Want It. I Want It That Way. Közben a műsor vége felé Hedekás Zsolti barátom is beugrott. Kipke Józsika felé lett a téli álomból, és megindul melózni. Szia Zsoltikám, hatalmas pacsi! Zsolti azt írja, na a vége felé beugrok, itt lassan ébredés van. Jól duruzsoltál, amíg csucsukáltam.

szerencsés, azt írja. Majdnem azt írtam, én megyek el utoljára, de aztán rájöttem, hogy ez félreérthető. Jó van, kedves Encsi, ezt már nem tudod kimagyarázni.

Encsi azt írja, köszönöm szépen Gabi, ma is a remek zenéket, szuper mókolást, jó hangulatot. Puszcsika minden bagolynak, természetesen a villanyt én kapcsolom le. Puszcsika Encsike! Kedves Encsi, ahol a villany kapcsolásra azért óvatosan.

Zolcsika is írja, lökjünk rá egy lapáttal, azaz deparaszt, na vállald be! És Toldi Miki barátom is írja, remek mókolás ismét barátom, micsoda erő a minőségi muzsika! Hát így van, Mikikém. Köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm, hogy füleltél.

hogy jöjjön a búcsú szám. Mit szólnátok, az egy deepish módhoz, egy depes módhoz. Figyelj, fülej, jön a múkolás.

Na szóval, kedves éjjeli baglyok, a Depeche Mode és a Personal Jesus. Ezzel a számmal szeretnék elbúcsúzni tőletek. Na de, egészen csak ma estéig. Hiszen ma este találkozunk, este 10-től, DJ Simon után. Pénteken is robog a Bagoly Express. Az elmúlt 2 órában szerint jó magam Kőszegi Gabit hallatátok itt mókolni a Szuperen. Mindenkinek köszönöm a megtisztelő füleket. Aki melózik vagy uton van, annak kitartást. Hamarosan vége a műszaknak. Aki az autó DJ-vel maradnak, további jó szórakozást. Legyetek jók, maradjatok szobatiszták. Sziasztok, sziasztok, ciao, ciao.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Touché. Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak neked szerint.
1: Atlantis.

0: Howie T.
1: Hungarian Web Radio Station.
2: Super DJ Radio.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.
2: Hey everybody, stand up. Stand up and dance.